Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: újabb dal, csak itt, sehol máshol.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words!
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-ping.
1: All right!

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!
1: Things that make you go, hmm.

0: Aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!
1: Mária Macaroni, spaghetti.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Utolsó. Utolsó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Utolsó. Ready, steady, ready, go!
2: Kívánok. A nevem Bétót László. Dynamite.
3: 9:50 van. Némi késéssel, de annál nagyobb lelkesedéssel. Indul a Bétósó itt a poptenisznya.hu-n. És persze, ugye ezt mindig mondani szoktam, amennyivel később kezdődik, annyival tovább tart. Vagyis 3 teljes óra a jobbnál jobb zenékkel. És hát természetesen a kabaréval, ma meg a közössel, a Rádió Bézzsel, közös műsorral. Úgyhogy remélem, aki velem tart, a mai alkalommal is jól érzi majd magát. Időjárásra nem lehet panaszunk, 7 ágra süt a nap. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lenne egy kis csapadék, bár időnként egy-egy zápor feltűnik valahol az országban, de ez még nem megoldás. 2-3 nap csendes eső kellene, ahhoz, hogy egy picit magához térjen a természet. Erre még azt hiszem várni kell. De a Bétósóra már nem, mert ezen el is azonnal kezdődik. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
4: Welcome to Thursday morning.

0: Ez volt a Spider-Man és Peter Griffin az elmúlt percekben. Itt a Beatles-showban, a popterisja.hu-n. Hauer Zsolt írt, szép napot mindenkinek, szia Laci. Végre csütörtök, a zenei kirándulás napja ebben a ragyogó időben. Szerintem minden feltétel adott. Jó szórakozást kíván mindenkinek, és persze nekem nagyon jó műsorvezetést. Zsolt, akinek én is nagyon szép napot kívánok, hiszen már is szól tovább a Bétó Show.
1: Bétó Show. Bétóth Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Harminckét évvel ezelőtt volt itt először és utoljára Jason Donovan Magyarországon. Azóta sok víz lefolyt a különböző folyókon, ahogy mondani szoktuk, a Dunán is. De október 10-én itt lesz a Retro Partin az arénában Jason Donovan ismételten, és jönnek a nagy slágerek. Ez a Nothing Can Divide.

Vanilla Ice. Túl sok vacslágere nem volt, de ez maradandó, úgy tűnik. Vissza-vissza tér feldolgozások formájában is, no meg az eredetit is sokat játsszák a rádiók. A poptarisnya.hu is éppen ezt teszi most. Vanilla Ice és az Ice Ice Baby.

Kellemetlenül indult Göteborgban az önvezető elektromos buszok menetrend szerinti éles tesztje. A török gyártású Carsonitek alig egy órával az első utasok felszállása után összeütközött egy villamossal. Bár a balesetben senki sem sérült meg, az incidens azonnal újra felrobbantotta vagy fellobbantotta a vitát arról, hogy mennyire áll készen az autonóm közlekedés a valódi városi forgalomra. A dolog úgy történt, hogy a busz hirtelen fékezett valamiért, és a mögötte lévő villamos már nem, és neki ment a busznak hátulról. Szóval lehet tervezni dolgokat a technikával, ember nélkül, de mind az AI, az emberi elmére szükség van akkor is, ha sok mindent bízunk a komputerre és a technikára. Ez a Bee Gees és a Stayin' Alive.

Ez volt a Bee Gees és a Stayin' Alive. 59 esztendővel ezelőtt jelent meg minden idők legjobb Beatles albuma. Ezt mondják a kritikusok és ezt mondják a rajongók is. A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 67. május 26-án jelent meg Londonban, aztán néhány nappal később pedig Amerikában is. És nem csak a zene volt különleges és fantasztikus,

Na hát ebből lett nagy baj, nem csak Angliában, hanem Amerikában is. A Lucy in the Sky with Diamonds címének a kezdő betűit, hogyha egybeolvasjuk, akkor kijön az LSD. És hát ez bizony kábítószer, ami tiltott volt mindenhol, Európában és Amerikában egyaránt, és mégis ment a dal, mert játszották a rádiók, de Londonban és Angliában ezt nem tehették meg. Aztán Amerikában is betiltották, de ott aztán korábban feloldották a tilalmat, és amikor megkérdezték a fiúkat, hogy mi köze van ennek a dalnak az LSD-hez, csak mosolyogtak, és annyit mondtak, hogy ugyan semmi az égvilágon. Hát miért gondoljuk? No, hát ez egy egészen véletlen egybeesés. Nem gondolt itt senki az LSD-re, dehogy nem. Na, lényeg a dologban az, hogy megúszták a dolgot, és a dal ott maradt a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-ben, ahol ott van minden idők egyik legjobb Beatles dala is. A Day in the Life.

0: Ez volt a leghosszabban szóló zongora akkord, ami lemezre került. Több mint egy percen keresztül szólt a lemez végén. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band a Beatles albumának záródala volt ez. Ez volt a Day in the Life.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.

Hajj, rock'n'rollert kaphatnék. Bizony Kovács Katinak ez volt az egyik legnagyobb sikere annak idején, abból a korból, amikor sok-sok zenésszel, többek között az LGT-vel is játszott együtt. A következő dal pedig Kern Andrásé. Ez is egy nagyon-nagyon nagy sláger volt annak idején, és bizony sokan énekelték és átélték a dal mondani valóját. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Kern András énekel.

Mindkét dalban az volt a közös, hogy a szerzőt úgy hívják, hogy Presser Gábor. Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar előadó művész, zeneszerző, zongorista és énekes, érdemes művész. 1948. május 27-én született. Legjelentősebb magyar zenekarok között számon tartott egykori Omega és LGT együttes meghatározó tagja, a Víg Színház zenei vezetője, a magyar könnyűzene egyik legkiemelkedőbb személyisége. És a mai napig kotta nélkül játssza az életet. Ez az LGT.

Az Omegát megelőzően a Skampoló együttesben is megfordult, és játszott remek dalokat Presser Gábor. Presser Géza és Urkman Elvira gyermekeként született, édesapja baromfi kereskedőként dolgozott a klauzáltéri nagycsarnokban. Iskola után fia is járt ki hozzá segíteni. Presser Gábor 4 évesen kezdett el zongorázni. Antal Imre, zongora művész, az általános iskolai évek alatt tanította. A Kertész utcai általános iskolát követően a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába járt, miközben a Kapás utcai tánciskolában 14 forintos órabérként zongorázott. És közben szólt a rádió.

a művészek ki vannak téve a csalóknak. A nyereséget remélő kamu kiadóknak. Nem csak Magyarországon, hanem a világ minden részén. Presser is természetesen áldozata volt, egy dalt is írt erről. Amit nem akart igazából elhinni, hogy ez megtörténhetett vele. Megjött Moszkvából a csomag.

telefon. Megjött Moszkvából a csomag. Nem csak a loksit magyarozták szinte mindenkit. Minden jobb lemez Magyarországon is. És persze külföldön elsősorban a szocialista országokban hamisítványok formájában megjelent. Az ünnepelt szóló pályafutásának egyik legjobb dala következik. Legalábbis az én megítélésem szerint egész biztos, hogy Pici ezzel nem értene egyet. De nekem ez az egyik kedvencem. Ez a Rozsdás szög. És Presser Gábor.

Ez volt a rozsdásszög. Persze nem mindenki lopott volt, aki kért és természetesen kapott is engedélyt Presszertől. Aki kért és kapott engedélyt Presszertől, az nem volt más, mint az a kiváló együttes, amely annak idején az Omega előzenekara volt. Megkapták az engedélyt és elkészítették ezt a zseniális feldolgozást. Ez a White Dove és a Scorpions.

0: Az Omega klasszikusa. A Scorpionstól. Ez volt a Why Don.
1: Sztárok a poptarisznya.hu-n.
0: Ez a Boogie Wonderland. És az Earth, Wind & Fire.

Ez volt a Boogie Wonderland és az Earth, Wind & Fire. Én láttam az eredeti együttest még Amerikában, aztán szinte valamennyit, amelyik eljött Magyarországra. És hát bizony, egyik jobb volt, mint a másik, hiszen mindenhol zenészek voltak, nem is akármilyen zenészek. Ki hogyan alszik, ez nem mindegy. Van, aki a hátán, van, aki hason. De az orvosok szerint az alvás szakértőket is bevonva, az egyik legegészségesebb póz az oldalfekvés. Gloria Gaynor felvételez. Itt a Beethoven-sóban a poptarica.hu-n. I will survive.

I will survive. Ez Gloria Gaynor. Szinte napra pontosan ezen a napon 1981-ben mutatták be minden idők egyik legjobb vígjátékát Magyarországon, a Pogány Madonnát. A 81-es bemutató idején a nézettség rekordokat döntött, és alig egy évvel később már 1,3 millió fizetőnézőről szóltak a hírek. A Pogány Madonna ráadásul nem csak Magyarországon lett hatalmas siker, összesen 28 ország moziában és televíziós csatornáin is vetítették, sőt, mi több, Bújtor Istvánt és Kern Andrást a mai napig is lehet látni ezekben a filmekben. A Csak semmi pánikban, az Elvarázsolt dollárban, a Hamis a babában. De a legnagyobb siker a Pogány Madonna volt. Megunhatatlan filmek. Zseniális szereplőkkel. Ötves csöpi. Maradandót alkotott. Candy Station felvételez.

Ez volt a Young Hearts, ez volt Candy Station. A folytatásban pedig jön a Label, és egy újabb megunhatatlan sláger. Ez a Lady Marmalade.

Nem lesz belőle hiány a mai napon sem. Hét ágra süt a nap. Most pedig nálunk süt a Boniem, és na már a nap is. Ez a Sunny.

Amoriem és a Sunny után. Egy film nagy slágere volt ez, bár önállóan is megállt a helyét, ott volt a slágerlistákon. Ez a Rolls Royce és a Car Wash.

0: DJ Dali készített ezt a remek remixet. Ez volt jó néhány nagysláger, egy picikét összerakva, ahogy kell manapság, hiszen ez a divat. Mint egy maradt divat a humor is, úgyhogy humor következik most Boncz Gézától és Markos Györgytől. Panyolba ez a címe.
1: Jó napot!
2: Jó napot!
1: Ez itt a Mária Terézia place?
2: Az bizony.
1: Maga is a nagykarizsai külön buszt várja?
2: Igen.
1: Már pár nap óta nem gyűn.
2: Az ugyan nem.
1: Maga utazott már ezzel az utazási irodával?
2: Egyszer-kétszer, de megbízható?
1: Hát nagyon, persze.
2: Hát a jó múltkor Spanyolországba jártunk az asszonynak. Ez a... Ez a... Palmaldi Mahorkán voltunk.
1: Mahorka? Hát ott lehet színi.
2: Hát persze, ezért vittem az asszony. De ha nincs velem, akkor többbe kerül. És nálunk ördohányzik.
1: Ne mondja.
2: De mondom. Onnét meg átmentük Barcelonába. Bementünk egy óriási gyerekáruházba, tele volt játékokkal. Egész nap szédelektünk.
1: Nem is ebédeltek?
2: Dehogy nem. Elébünk raktak kettő oális alakú tengeri erkentyűt. A közepén nyél volt. Csak konzerv hitóval lehetett kinyitni. Olyan éhes voltam, hogy mindent megettem belőle, és pár óra múlva búgni kezdtem.
1: Hogy?
2: Kiderült, hogy búgócsigát ettem.
1: Én is voltam Spanyolországban.
2: Na fene.
1: Bizony, én bikaviadalon voltam. Oda szervezték a programot. Velünk jött az Áron Pista, aki az arénában azt mondta, én is tökös legény vagyok. Beugrott a bikához, képzelj el, az körbeszagolta, megcsóválta a farkát, belekarolt a Pistába, és kigyózó léptekkel eltűntek az alakszorban.

0: Ezután mi lett?
1: Egymást szurkálták le a matadorok.
0: Miért?
1: Mert kiderült, hogy a bika biszexuális.
0: Én valamelyik nyáron nyertem egy beutalót arra a Füles-szigetekre. A puma túlsz vitt bennünket.
1: Aztán milyen volt?
0: Négy éjszaka Maníliába.
1: Maníliába?
0: Persze. Bementünk ilyen mulatóba, hogy hát ott mi volt?
1: Na mi volt ott?
0: Egy ebédlő asztalon mesztelen nőcik táncoltak.
1: Az anyja.
0: Az egyik lehajolt, aztán úgy fülön csókolt, hogy azóta gyógyítják. Majdnem leszáradt.
1: Mikor gyűn be az a rohadt busz?
0: Hát nem tudom, rágyújt.
1: Köszönöm, nem kérek, tele van a busz hátulja.
0: Maga nagy utazó, merre volt még?
1: Az év elején voltam last minute-be. Voltam bizony Káfor-Fagifor utazásoroda szervezésébe, elmentünk abba a piroska matricába, ez ott van Kiskörétől délre. Vártuk azt a rohadt Ikarusz buszt, de nem az jött, hanem egy ilyen terepszínű autóval gyűjtek, volt ott árokásás, meg szöges drót, aztán volt páncélsapka, páncélököl és páncélpillangó, még a legénységen is páncélalsónadrág volt, ugyanis már két hónapja nem cserélték ki. De azért elhangzott egy-két lövés is. Maga merre járt még?
0: Tavaly ilyenkor voltam Cairóban.
1: Ó, az nagyon szép.
0: Nagyon szép. Az egyik délután bementünk a szórakozó negyedbe, hát nem becsaptak bennünket.
1: Mi történt? Hogy verték át?
0: Elvittek egy pipsóba. Befizettünk $5, benéztük egy lyukon. Ott bent egy ember egy mozdulattal letépte a melltartót a pupos tevéről. Sajnos ezt rosszul olvastuk. Az nem pipsó volt, hanem pupsó. Ott volt még a kisbuk, meg a harmadik Riárdi.
1: Ennyi volt az egész?
0: Hát igen, de volt egy másik program is. Elmentünk vásárolni. Velünk jött a faluból a Bódi Misi, az a kovács, ismeri biztos.
1: Persze, tudom.
0: A csőrösnek hívtuk, ma akkora óra volt, mint egy kozákpisztoly. Ahogy bementünk a bazárba, azonnal meg akarták venni az arab kereskedőt.
1: Miért akarták megvenni?
0: Mert az óra miatt viszont eladónak nézték.
1: Én is voltam ám Afrikában.
0: Merre felé?
1: Tanganyikában voltam és részt vettem egy vadászaton.
0: Aztán mit lőtt?
1: Egy jól kifejlett autókülsőt. De estére azért volt díszvacsora, meg a benszülötteknek volt zebrapörköz, volt glupatával. Utána erjesztett pitypangot ittunk, jó kis hangulat kerekedett. Később rázendítettek a zenészek, javában énekeltünk, az egyik zenész odaszólt hozzám, csókoló, mi a kedves szótája? Éjfélig mulattunk.
0: Aztán minden simán lezajlott.
1: A fenét. Az a simlis utazási iroda nem foglalt nekünk szállást, és aztán az éjszakát egy majomkenyérfán töltöttük.
0: Mikor jöttek haza?
1: Tavasszal a vaddibákkal húztunk az a véjalakban. Maga merre járt még?
0: Hát, tavaly előtt voltam Törökben.
1: No.
0: Kiugrottam egy kis aranyért.
1: Magának is? Na meséljen csak gyorsan, mi volt ottan?
0: Idegen vezető, ki szerintem őrnagyi rangban volt, ugye?
1: Igen.
0: Meghívta termetes Bajszár Ferit, de előtte megkérdezte. Tudja itt mi a dörgés? Feri mondta nem, majd megtudja. Levitt egy török vendéglőbe, és megetett egy igazi török karfiolos főzelékkel. Aztán elindultunk Ankara fele. Az országúton a sofőr minden tizedik kilométernél megállt, kiszállt, dühébe mind a négy kereket megrúdosta, mert azt hitt, hogy durdefektet kaptunk.
1: Hallotta, hogy járt a Piskóti Vince a vállalkozó?
0: Hát, nem én.
1: Képzeljél, befizetett egy Kanári-szigeti útra, már pár napja ott voltak, amikor elmentek sétálni a vadonba. Ott elkapták a Vincét a benszülöttek, kivitték a sivatagba, és abban az iszonyú hőségben, képzelje, rákötözték egy nagy sziklára, aztán azt mondták neki, hogy csak akkor engedik el, ha kikelnek a tojásai.
0: És mi lett vele?
1: Hát kikeltek. Ugyanis ez a ravasz Vince mindig hord magára túlélő tojásokat. Megúszta, az egyik csibe a feleségéhez hasonlít, a másik meg a gázóra leolvasóra.
0: Én meg Párizsban voltam. Nagyon nagy város. Sok ajándékot vettem, azt el is fogyott a pénzem. Fölkerestem a nagyapámat, ki már 56 óta
1: kinnél. 56 óta kinnél a nagyapja?
0: Kinnél a nagyapám, 56 óta. Becsöngettem hozzá, azt mondtam. Csókolom, nagyapa! Olyan rég láttam, hogy már el is fogyott a pénzem. Az meg nézett. Nézett a végén varangy, azt nem adott egy fillércre.
1: Miért nem adott pénzt magának?
0: Azt mondja, hogy nem tud magyarul.
1: Már ne haragudjon maga, mióta vár erre a rohadt buszra?
0: 1962 óta kijöttem egy busszal, kornavillórákat, meg orkánkabátokat vásároltam. Aztán mindenki eltűnt.
1: Nem mondja.
0: Pedig olyan becsületes arca volt a busznak, meg az utasoknak is. Maga meddig vár?
1: Hát én már nem várok egy percig se.
0: Na most mihez kezd?
1: Már 3 napra eljöttem Mocsóról, és már baromira unom. Fogom magam, bemegyek az itteni magyar követségre, és politikai menetékjogot kérek.
2: Jöjjön néhány újdonság. I can't move on. Először Dominic Fake.

A folytatásban Katy Perry. Ez a Crush. És Katy Perry.

0: Ő volt Katy Perry, ez volt a Crush. A Budapest Parkban június 6-án TNT koncert lesz, ahol egy dalbemutató is elhangzik, az a dal lesz ott az egyik, az ős bemutató a színpadon, amiről már videóklip is készült, és ami nagyon is szerethető, egy vadonatúj felvétel a TNT-től, ugye itt alszol.
1: Ugye itt

Ez volt a TNT vadonatúj dala, ugye itt alszol. A folytatás pedig jövő 6-án a Budapest Parkban. Újdonságok forogtak az elmúlt percekben, picit kevesebb, mint általában szokott. A folytatás pedig a szokott időben, már az egy hétre. Milky, just the way you are.

Ez volt az FLM, és ez volt az elmúlt percekben Mel és Kim. És ez már az OJ's. És a Love Train.

Ez volt az OJ's, és ez volt a Love Train. A Three Degrees következik, a dal pedig nem más, mint a When Will I See You Again. Three Degrees.

Ez volt a Sea Dragons, a lányok nagyszerű dala után, amelyet egyszer Thomas Andersen is elénekeltek. Következzen egy újabb szupersztár, kit úgy hívnak Barry White. You're the first, the last, my everything.

0: You're the first, the last, my everything. Ő volt az elmúlt percekben Barry White. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Poptarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: A Bonnie M-től mindenki jól ismerheti, ebben a változatban tán kevesebben. Ez a Trinidad Oil Company és a Calendar Song.

Az Eurodisco korszak egyik kevésbé jelentős együttese a High and Dry dalaforgat, ami egyébként a diszkókban nagyon-nagyon is kedvelt volt, de túl sokat aztán nem mutatott fel az együttes, az UA valóban nagy sláger volt annak idején, de semmi több. Engelbert Humperdinck. Ez a Release Me.

Engelbert Humperdinck. Ez volt a Release Me. A következő dal Mandy-é. I Just Can't Wait.

0: I just can't wait. Ez volt Mandy, és már is jön Corival a Happy Gang.
1: One, two, one, two, three, four.
0: Lógatom a lábam. Hát bizony, ez egy nagyon jó dolog. Nem mindig egészséges, de nagyon sokszor praktikus. Szóval a Happy Gang, lógatom a lábam.

0: Ez volt a Happy Gang. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: A senkire sem irigy, hónal mirigy. És a sustorgó szavak.

0: Ez volt a paródia Charlie-ről, aki most következik, és kiderül, hogy azért mennek a sustorgó szavak, de még csak mennyire, hiszen Somló Tamással énekelnek együtt, következik egy csoda.
1: Ez egy ballada, vallomás, Bartó Tamástól.

0: Somló Tamás.
1: És a Charlie.
2: Somló és Charlie. Ez volt a vallomás. A vallomás kövesse az Animal Cannibals és az a dal, amely szintén nagy sláger az együttestől. Nincsen minden programban benne, de azért nagyon sokszor igen. Hiszen már is jön a havai nyár és az Animal Cannibals.

Ez volt az Electronicas, és ez volt a Dance Little Bird Dance. Charles DeLuise. Ez a Soca Dance.

0: Ez volt a B2 Show B2-t Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió B-s közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Riles on the dials here, sounding incredibly good. It's just approaching an exact time check. Yes, it's 5 o'clock rock on the Wednesday Golden Oldie Show. Let's kick off with one of the most fabulously famous records from 1971. I hear you knocking.
2: Ezzel a dallal búcsúzom a B-s hallgatóitól, találkozunk egy hét múlva szokott időben. Ez a Hotline és az I Hear You Knocking.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Szép időnk lesz a hétvégén, egy-egy záport leszámítva, tulajdonképpen jövő héten szerdáig komolyabb esőre nem kell számolnunk, vagy nem kell számítanunk. Minden esetre jövő héten szerdán talán egy kicsikét bővebben hull majd az égi áldás, hiszen a földeknek erre nagy szüksége van. És remélem önöknek is a poptarisznya.hu-ra, hiszen a hétvégén is remek műsor próbáljuk önöket szórakoztatni, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak, mint hogy bízom abban, hogy jövő héten a szokott időben ismét találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: disco.
1: Non-stop music.
2: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
3: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: One, two.
1: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
2: www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Vagy míg rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktualisnya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznyak.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Karisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Szereti a podtalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznyak.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
2: Hey, DJ, listen to the rhythm.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

1 rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she